Cucu. Kaku kuka te, kuku kake kuka ku. Kuku kis, kikis, kuku kake kiriku. Ha? Kaka kuka te, kuku kake kuka ku. Kuku kis, kikis, kuku kake.